0: Kemi danstrakt tal-ġene di uwis sejra ta' jabalissa fil-klub zukoll Sonny Fodera, D.O.D. u Poppy Bascom, The Cat, Think About Us u wasa jihin kem tkwedin tistennuħum daw it-tieni future hit u din fer-arċivejt messaġġi dwara. Sina Spyro, tirritorna bil-ġdida Great Expectation.
1: In my head.